96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Okay, rendben.

0: R&B zenék 96.4 Beats FM.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: 95.4 Base FM.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Csak egzés
1: kállom.
3: Ez így nem mehet tovább.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megújulnak a vízi közművek, még nem algásodik a Balaton, megnyílt a biodóm, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket és megalkotják az új klímatörvényt.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Tiszta a Balaton vize, egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látogatható a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván, a nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: unbreakable.
1: 96 Népész FM, rap, hip-hop, R&B. Szuper szerda reggelt minden vészesnek. A mikrofonnál Erpi. Érkezik egy városi himnusz, elég sokan megszerették, és egyébként minden nagyvárosban is szívesen szól. Ez nem más, mint Betonhofi és a Dohánybolt. Én már a velenítom a 4 órát, mindenkinek kellemes ébredezést. Indulunk. Dohány.

0: szerintem.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben. Ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik. Nagyon-nagyon népszerű. Nagyon jól nyitott a csártokon. Az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát. Úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me. Itt a 96. Biz FM. Whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. Hírek.
2: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
2: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát nektek. Érkezik az érzelmes Manuel és a Need You Puha, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek, és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Forgalmi rendváltozásra kell készülnötök a 11. kerületben Újbudán, a Budafoki úton kifelé, amely közelesik a Bogdánfi utcához. Erről mindenképpen érdemes tudni. Prög nálunk Glorilla. Yeah, Glow, itt a kedvenc rádiótok.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel. Abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást. Ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király lett.

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden. A színpadon Bruno

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Megújulnak a vízi közművek, még nem algásodik a Balaton, megnyílt a biodóm, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket és megalkotják az új klímatörvényt.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Tiszta a Balaton vize, egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a vízhőmérséklet. Látogatható a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván, a nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök az Üllői úton és a Lehel utcában, úgyhogy ha itthon dolgotok, mindenféleképpen hasznos ez az info. Jön nálunk Molié, Silent Eddie, Skilly Bang, Shensia kombója, Shake It to the Max Remix. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Beats FM-en. Azonnal

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Kibővítik a balatoni napi jegyet. Önök Gál Ildikót hallják. Éjfélig 3. fokú hőségriasztás van érvényben. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, vigyázzunk magunkra és egymásra. Fogyasszunk sok folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos, szellős ruhát, használjuk a fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. Tombol a hőség, megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is tegnap. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, majd a főváros 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. A Hungaromet ugyanakkor megjegyezte, elképzelhető, hogy ezen értékeknél is lesz még magasabb a hőhullám ideje alatt. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Mától augusztus végéig teszt jelleggel Siófokon és Balatonfüreden. Az utazási jogosultság a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz. Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán jelezte, a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasutat, a helyközi autóbuszjáratokat és a balatonfenyvesi kisvasút járatait is korlátlan számban lehet igénybe venni. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni. És próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: után egy svindler.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt és minden bassesnek kellemes napot. Megyünk tovább, érkezik nálunk Doja Cat, az állandóan megújuló szép hölgy, és az egyik szuper dal, amit imádtok, Agoura Hills, itt a Bass.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek szuper szerdát, és csak óvatosan a kilométerek során, főleg ebben a nagy melegben. A mikrofonnál Árpi, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnetek az 5. kerületben, az Akadémia utcában, úgyhogy ha itt lenne dolgotok, akkor csak körültekintően ezen a szakaszon. Jönnek a Valmás srácok, Bruno Spack és Manuel 5-öse, és a Cowboy Clip. Vissza vérem, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop
1: Szíze eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 BFM-en. Roman normal 7
2: bay, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
3: Kritikus helyzetben a vízellátás, készül az új vízpolitika, keresett a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
3: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper reggelt kívánok. A mikrofonnál Erpi, az eredeti szóló 3,5 milliót ért el, a hármas tömít 41 milliós nézettséget. Burai GVM is következik, engedj el, itt a 96 Base FM-en. Na nézzük.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

A Bássa nagyon rárugott a gázpedálra, majdnem 700 milliós megtekintéssel eddig, és majdnem elérte a gyémánt minősítést. A gyönyörű Amber Rose főszereplésével érkezik Future, Mask Off, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en már is mutatom, hogy melyik dalról van szó. Faking on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megújítják a vízi közműveket, tiszta a Balaton vize. Kitárta kapuit a biodóm, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt.
3: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
2: Tiszta a Balaton vize. Egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látogatható a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván, a nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tízközlekedés.
1: Szuper napot, és csak óvatosan egész nap az utakon. Árpi vagyok, már is hozom az infókat. Lezárásra kell készülnötök Budán, a második kerületben, a Keleti Károly utcában, amely a Tizedes utca, illetőleg a Kitaibel Pál utca közti szakaszon értendő. Ezen a szakaszon nem tudtok most közlekedni. Érkezik nálunk MC Gőz, és jön tőle a Te, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Hőségriadó. Előzzük meg a rosszul léteket. Országos melegrekord dőlt meg. Kibővítik a balatoni napi jegyet. Önök Gál Ildikót hallják. Éjfélig 3°C hőségriasztás van érvényben. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, vigyázzunk magunkra és egymásra. Fogyasszunk sok folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos, szellős ruhát, használjuk a fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. Tombol a hőség, megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is tegnap. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, majd a főváros 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. A Hungaromet ugyanakkor megjegyezte, elképzelhető, hogy ezen értékeknél is lesz még magasabb a hőhullám ideje alatt. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Mától augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden. Az utazási jogosultság a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz. Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán jelezte, a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasutat, a helyközi autóbuszjáratokat és a Balatonfenyvesi kisvasút járatait is korlátlan számban lehet igénybe venni. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
7: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
6: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: now we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szerdát, kellemes napot minden bassesnek. A mikrofonnál RP. Jön egy frankódal, BSV Bilex, Lidokain.

0: 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Sokszor nem hallgatunk az anyukánkra, pedig biztos, hogy a legjobbat szeretné nekünk. Viszont a következő dal egészen érdekes megvilágításba helyezi ezt. Follow the Flow, anyám mondta. Itt a 94 Bass FM-en.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Vissza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper napot és kitartást ebben a nagy melegben. Megyünk tovább, érkezik nálunk a klasszikus Eminem, és tulajdonképpen ebben van egy jó pár burkolt üzenet elrejtve. Jön a Houdini, itt a 96 Vissza FM-en.

Sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felé.

kaja. Rockstar vagyok, ez az élet meredek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Többet sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éjjel felejtett. Engem szidni, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rá?

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. 1995-ből érkezik egy olyan dal, aminek a mai napig kitart a vibe-ja, hiszen eszméleten zseniális. 5-szörös platinát nyomott az Egyesült Államokban, de a felcsendő meg mindenki rázza rá. Michael Jordan, This Is How We Do It. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, nektek csodás napot, kitartást, pacsi puszilelés, a mikrofonnál Ápi volt. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Dashi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Dash és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Beast FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kritikus vízellátásról beszélt a kormányfő, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Peace FM. Hallgasd online is. peacefm.hu. Rap, hip-hop, R&B, Bass FM.

0: que ta main, oh y'a que t'es là, oh y'a que oh y'a que oh y'a que oh y'a que.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, sziasztok, Faragó Janka vagyok, ma is itt a Bass-en, és azért mondom az ist, mert hát eszembe sem jutna másik rádiót hallgatni, amíg elérünk a 33 fokig, addig lesz hozzá fűzni valunk. Itt van Tinder,

is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.

0: 96.1 Bills FM, Rap Hip Hop, R&B, Pifu és Marics Peti kollabjával megyünk tovább, amit nem aláljuk raktak, még akkor sem, hogyha a címből erre következtetnénk. Itt a Schwinder.
1: Repülök úton, már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyen, bepel az ázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra.

96.4 BSFM, Rap R&B. Na ez az a dal, ami miatt a fél TikTok már összeházasította Nagy Bogit és PSV Matyját, miközben Nagy Bogi még csak most vált el. Ne ennyire gyorsan. Itt a kedvenc rádiótokba érkezik egy szakítós és szerelmes sztori egyben, ez az Always Be Mine.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: Habkönnyű a folytatás itt nálunk a Bass-en érkezik Vézsé és az Észműves közösen veletek együtt, ez a Várj meg!
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rappi Pepper, MB, Dr. Dre, Snoop Dogg közösségében a jelkiáltás már annyira ikonikus, hogy szinte olyan, mintha egy hangszer lenne. Érkezik a Next Episode.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap!

96.4 Bass FM, Repi Pepper MB, hogyha azt hitted, hogy itt fellélegezhetsz a foci VB-től, akkor nem, hiszen az ilyes Des is megidézett egy jó nagy klasszikust, teli találatos nálunk a Drogba.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Fogány induló pedig behozza, hogy lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok. A következő órában is veletek tervezek itt a Bass-en. 33 fokos hőség várható ma, úgyhogy arra gondoltam, hogy mint egy hűtőforgó szél úgy érkezik Dash és Young Fly dala, itt a Bass-en Oh Mama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Manuel Dalocskája érkezik, amiről nekem mindig az el nem küldött üzenetek jutnak eszembe. Ti mernétek csak annyit dobni, hogy need you?

0: nyugat. Jól van rossz, mint a kettel. Mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempé,

96.1 Bass FM, Revivel PRMB, ebbe a dalba a Weekend konkrétan hozta a Túl sokat tudok az éjszakáról sztorit. Playboy Carti meg bejön, mint hogyha nem is ugyanabban a valóságban létezne, és pont ettől működik. Ja, és Madonna, ő az a szint, akihez a populáris szó már csak marketing, nem pedig cél. Itt nem arról van szó, hogy mennyire ismert valaki,

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: R&B 0620 96.4 99 99. Csörögjetek ránk Viberen, hogyha van kedvetek, és a folytatásra pedig tegyétek rá a hangerőt. Itt lesz Doja Cat, az Agora Hiazzel.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: étteremben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Rappi Pepper MB, érkezik az Aria, aki itt nem egy hangulatot ad át, hanem konkrétan négyet egyszerre. Miért is kéne dönteni, hogyha lehet zavarni is a rendszert? Ez a track pedig olyan, hogy a jó kedven van, és a hagyjanak békén simán megfér egy refrénben. A kedvenc rádiótokban szól a Four Moods.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Amikor belépünk a nagybetűs felnőtt életbe, akkor elég sok veszély leselkedhet ránk, és hát hogyha nem figyelünk oda, akkor bizony áldozatok is lehetünk. Erről szól a Tideni dala, amit 100%-osan saját élmények inspiráltak. Ez a szörnyeteg.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog? Többé nem drogozok? Kicsit rossz lettem. Nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat? Jól tettem.

0: DNA
1: svindler. 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Post Malone ezt a számot konkrétan úgy dobta be, mint hogyha röhögne egyet a rap-pop határokon, aztán utána már nem is voltak olyan fontosak. Vuv.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, köszi szépen, hogy jöttetek, és hogy együtt írtuk ma is a bészes történeteket, legyen ez így holnap reggel 10-től. Faragó Janka vagyok, érkezik Dash és a Winnie Pooh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

84 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket hozok, mint például a Hello a BSV-től. Itt a 96.4-en.

24 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Szentről Szia karrierjének az elején bontogatta a szárnyait különböző stílusokban, a klasszikus hip-hopban, az autotune-os trap vonalon is, viszont ez igazi áttörés akkor jött meg neki, amikor átváltott a UK drill hangzásra. Pörögjön tőle a Band for Band, Lil Baby-vel közösen, aki

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. A Race Rumored és Gucci Mane kollabjával a Black Beatles-tel folytatjuk. Itt a 96.4-en.

0: Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.
1: Ez a backstage, szobafogság, kicsi csíkok, hova

0: algo nuevo no lo haría.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: Azonnal folytatjuk. A következő órában is a menőbbnél menőbb biteket pörgetem majd. Itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Műsorajánló. A 96.4 Beats FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Várj Meg, VZ és Rézműves kollabja nyitotta az óránkat. Én pedig Bréda Bia vagyok, aki pörgeti az ilyen és ehhez hasonló menőzenéket. Most például a Houdinit Eminemtől. Itt a 96.4-en.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

94 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Egy igazi finomsággal, egy örökzölddel megyünk tovább. Ez pedig mi sem bizonyíthatná jobban, mint az, hogy nem csak az eredeti dal lett toplistás, hanem azok is, amik feldolgozzák az alapbeatjét. Ez a Suga Suga, Baby Bestől és Frankie G-től, itt a 96.4-en.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, Glorilla újra droppolt. Sikerült meglepni a rajongóit, mert egy olyan oldalát mutatta meg, amit még nem igazán láttunk. Egy műzicég felkérte, hogy csináljon nekik egy zenét, és szerintem eszméletlen jó lett. Ha gondolod, csekkold, én pörgetem a Wannabe-t tőle is, megöntés Stella Jontól a 96.4-en.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Egy olyan előadó művésszel megyünk tovább, akitől a bulikban mindig kértek zenét. Én pedig előszeretettel játszom is, mert nagyon-nagyon tehetséges. Ő nem más, mint Bad Bunny, és ez a Drake-kel közös Mia, itt a Bass.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1992-ben droppolta Snow az Informer című dalát, amit 2019-ben Daddy Yankee-vel közösen átdolgoztak, és így született meg a Konkalma. Mindkettő zseniális, most az eredetit pörgetem a 96 Ibiza.

0: Helyszínész közlekedés.
1: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Az első kerületben beállt az Alsóhegy utca, úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat. Ez az Always Be Mine, a BSV-től és Nagybogitól, itt a Beats-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörgetem Coi Lori legnagyobb slágerét, ez a Players, a BSN.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a 13. kerületben a Szent István körúton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Judóval és a sötéttel folytatjuk, itt a Beats-en.
1: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik a legkisebb.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például a Páncél. Érkezik Beton Hofi, itt a Bass-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Ami nem tudja, hogy sokunknak a Lose Yourself-ben a kedvenc részünk a Mom Spaghetti sor, úgyhogy nyitott is egy éttermet, ahol csak ezt árulja. Pörög a zene a 96.4 Bass FM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: basefm.hu. Rap, hip-hop, R&B, Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délután kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében, Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
2: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk is, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly Omama című slágere után külföldi vizekre vezünk, érkezik Davibi tőle is pörög Pop That Tank című dala, itt a

0: impeccable.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével. Tőle is szóljon első nagy slágere, a Jamaica. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Eminemmel megyünk tovább a folytatásban, tőle is pörögjön új dala, a Houdini. Itt a kedvenc rádiótokban, a Beast FM-en.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az ifjú tehetség Jack Harlow után Azariával is Dash-sel megyünk tovább, és első közös dalukkal, aminek a címe Rét. Ez jön itt a BSFM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra és olyan kiváló dalok fognak pörögni, mint például a következő VJ és részműves dal. Ez a Várj Meg!

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar friss kollabbal. Jönnek BSV-ék és Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Ian H. Schwindler fogják énekelni a következő dalban, Pifu és Marics Peti, ez közös lágerük a Schwindler itt a Bass FM-en.

96.1 Bass FM, Happy Pop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Adri kérésére pedig Beethoven-val megyünk tovább. Tőle is pörögjön ikonikus dala, a Dohánybolt. Itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Na gyerünk!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manyúban a Bakbakba.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Gurulunk is tovább egy jó kis fenékrázós dallal. Jön Nati Natasha, Nando Boom és Di Mello Flow. Ez pedig Dembo című sláger, itt a Beats.

96 BASE FM Rap Hip Hop R&B, egy szuper magyar kollabban megyünk tovább, jön Tideni, illetve a Follow the Flow-ból jól ismert Szakács Gergő, ez pedig az Életem című közös dalok itt a BASE-en.

Hét kell, nyolc kell, felemelem, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: bling.
1: A bling. A kumám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az...

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Internet Money, Gunna, Don Toliver és Nev egy dalon belül, ez a Lemonade című közös dalok itt a BFM-en. Na gyerünk! Zene!

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. WB és Roddy Ricch Rockstar című dala után pedig magyar vizekre elvezünk, nem is akármilyen magyar vizekre. Érkezik Szeged egyik nagy büszkesége, jön Pogány Induló, tőle is szóljon Mámor című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, na gyerünk!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Naughty by Nature-ék után Eve-vel és Gwen Stefani-val és Let Me Blow Your Mind című ikonikus dalukkal. A sort fogja zárni egy másik páros, Jack Harlow és Doja Cat Just Us című dala. Ezekkel a dalokkal is előadóikkal búcsúzom ma estére tőletek. Ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en. Ha még meló van, akkor kitartás, srácok, ha pihenés, jó éjszakát!

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
2: Én pedig Revolution vagyok, már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
1: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Minden kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. BSFM. BSFM. Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: világot.
1: Ez a 96.4
0: Beats FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.

Rap, hip-hop, R&B. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

Bandita, mint a biszki csempész, Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Ám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
2: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.